0: शांति शांति शांति। Move your body slowly.
1: Lassan mozgasd meg a tested.
0: From the Ananda Asana.
1: Az Ananda Asanából.
0: Because people have fear from the Savasana.
1: Mivel az emberek félnek a Savasanától.
0: Savasana means dead body.
1: Savasana azt jelenti holttest.
0: And mostly people have fear from the dead body.
1: És az emberek általában félnek a halott testektől.
0: Actually, this posture lying on the back is appropriate to give explanation, and name is called Ananda Asana.
1: És ezért jó ennek a háton fekvő helyzetnek azt a nevet adni, hogy Ananda Asana.
0: Ananda means bliss.
1: Ananda üdvöt jelent.
0: Ananda means happiness.
1: Boldogságot.
0: Ananda means pleasure.
1: Kellemes érzés.
0: Ananda means without tension.
1: Feszültség nélkül.
0: Ananda means peace.
1: Béke.
0: And Ananda means fearless.
1: És félelem nélküliség.
0: Therefore, it is appropriate to give the name Ananda Asana.
1: Ezért jó ezt a helyzetet, Ananda Asana.
0: Yoga in their life have researched also the names of the postures.
1: A yoga mindennapi életben kikutatta a pozíciók neveit is.
0: And mostly we know everything is coming from the nature.
1: És általában minden, amit tudunk, az a természetből jön.
0: My dear, today I will give the light on the Khatupranam.
1: Kedveseim, ma elmagyarázom a Khatupranamot.
0: The Khatupranam, which have a completeness in it.
1: A Khatupranamban teljesség van.
0: It has got more beautiful postures, upgrading.
1: Több csodálatos pozíció is van benne, frissítve lett.
0: Khatu is a beautiful village in Rajasthan.
1: Khatu egy csodálatos falu Rajasthanban.
0: And there's a beautiful hill, the mountain.
1: És van ott egy nagyon szép domb, egy hegy.
0: That mountain have a most beautiful

0: अच्छा ठीक है, मेरा मुंह सूख जाता है। सो खाटू प्रणाम, इट इम्प्रूव्स इम्यूनिटी इन द बॉडी, इट इज बेस्ट फॉर द लंग्स एंड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ द लंग्स एंड फॉर द ब्रेथ। इफ समवन हैव रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, इट सपोर्ट्स, इट क्योर्स। खाटू प्रणाम रिमूव्स the stiffness of the muscles and joints, and the khatu pranam gives a stressless life. It's beautiful and harmonious. So
1: a khatu pranam fejleszti az immunitást, a légzést, és eltávolítja az izmokból a merevséget, és a stressz nélküli életet ad.
0: So we are in technology doing something to close the curtains. So thank you very much, because people have too much sun on the face. More.
1: Igyekszünk behúzni a függönyt, mert az emberek túl sok napot kapnak.
0: Mosquitoes comes. So okay, leave it. Thank you, boys. Hold. Keep on holding. Sit down. So Swami Vivek Puri ji, floor is yours.
1: Swami Vivek Puri ji, tiéd a szó.
2: Now we will start with Khatu Pranam.
1: Akkor elkezdjük a Khatu Pranamot.
2: Relax in Vajrasana.
1: Lazíts Vajrasanában.
2: Palms on the thigh muscle.
1: Tenyerek a combon.
2: And now slowly with inhalation raise your hand.
1: És most lassan belégzésre emeld a kezed. Egy.
2: Two. Slowly go down in
1: Vajrasana. Kettő. Lassan hajol előre.
2: Now is one movement more. Three, slowly go.
1: Most jön egy újabb mozdulat, háromra lassan csúsz előre.
2: Behind your body.
1: És tedd a kezed a hátad mögé.
2: Four, put the hands back a little in front.
1: Négyre rakd le a kezed egy kicsit előrébb.
2: Five, bhujangasan.
1: Öt, bhujangasan. Nem változtatjuk meg a Khatu Pranam nevét.
2: Heel on the floor.
1: Hat, sarkak a talajon.
2: Seven.
1: Hét.
2: Eight, now put your hands back.
1: Nyolc, rakd hátra a kezed.
2: Nine, hands up.
1: Kilenc, emeld fel a kezed.
2: 10 again back.
1: 10 megint hátra.
2: 11.
1: 11.
2: 12.
1: 12.
2: And now 13. First we will put the palms on the knee.
1: Először a térdre rakjuk a tenyerünket.
2: 14 slowly come.
1: 14, lassan emelkedj föl.
2: 15, again, palms on the knee.
1: 15, újra tenyerek a térden.
2: 16, go down.
1: 16, hajolj le.
2: 17.
1: 17.
2: 18, not palms back, yes.
1: 18, hátra tedd a kezed.
2: 19.
1: 19, föl.
2: 20.

0: 20.
1: 21.
0: 21. 22.
1: 22.
0: 23, slowly go down.
1: 23, lassan menj le.
0: 24.
1: 24.
0: 25.
1: 25.
0: Hand again put on the back.
1: És megint tedd a kezed a hátad mögé.
0: Feel the circulation to the head.
1: Érezd a keringést a fejedben.
0: 26, slowly vajra.
1: 26, lassan vajrasana, vissza.
0: 27.
1: 27.
0: And 29, palms on the knee.
1: 28, tenyerek a térden.
0: 28, yes. Once more.
1: Még egyszer.
0: One.
1: Egy belégzés.
0: Two. Exhale.
1: Kettő kilégzés.
0: Three, little in front and.
1: Három, egy kicsit előre, és tedd hátra a kezed.
0: Four.
1: Négy.
0: Five.
1: Öt.
0: Pelvis remain on the floor.
1: Medence a talajon marad.
0: Six.
1: Hat.
0: Seven, another leg.
1: Hét, másik lábbal.
0: Eight, hands back.
1: Nyolc, tehát hátra a kezed.
0: Nine.
1: Kilenc.
0: Ten, again, hands back.
1: Tíz, megint hátra.
0: 11.
1: 11.
0: 12.
1: 12.
0: 13. On the halfway remain and palms
1: 13.
0: On the knee.
1: Félúton támaszkodj meg a térdeden.
0: 13. Slowly go up.
1: Lassan emelkedj föl.
0: 14. Again on the halfway and
1: 14.
0: Little weight.
1: 14. Újra félúton támaszkodj meg a térdeden.
0: 15, go down.
1: 15, hajolj le.
0: 16.
1: 16.
0: 17, hands back.
1: 17, kezek hátra.
0: 18, slowly go up.
1: 18, föl.
0: 19, again slowly.
1: 19.
0: 20.
1: 20.
0: 21.
1: 21.
0: 22, slowly go.
1: 22, lassan le.
0: 23.
1: 23.
0: 24.
1: 24.
0: Hand back.
1: Kezek hátul.
0: 25.
1: 25.
0: 26.
1: 26.
0: I miss one number.
1: Egy számot
0: and
1: kihagytam.
0: 28. Now palms on the.
1: És kezek a térden. Még egyszer.
0: One.
1: Egy.
2: This posture stretching the side muscles.
1: Ez a helyzet megnyújtja az oldalsúlyizmokat.
2: Abdomen muscles.
1: A hasizmokat.
2: And strengthening the back muscles.
1: És erősíti a hátizmokat.
2: It also releases the pain from the hips.
1: Enyhíti a medence fájdalmát.
2: And people who

0: who would like to grow a little more body height, then helps very much to become higher.
1: És aki magasabbra szeretne nőni, annak is segít ez a helyzet.
0: But you have to then have your bathroom doors higher.
1: De akkor a fürdőszoba ajtaját is meg kell nagyobbítani.
0: It's good for breathing.
1: Jó a légzésnek.
0: So that all the shoulder muscles, side muscles, back muscles, and especially the Vajra Nadi, which is responsible for immunity.
1: Vellizmoknak, a hátizomnak, az oldalsó izmoknak, és különösen jó Vajra Nadinak, ami az immunrendszerért felelős.
0: Two.
1: Slowly. Lassan.
0: Now, this is a posture where the lots of blood circulation goes towards the head, face muscles, and it's relaxed.
1: Ebben a helyzetben nagyon sok vér áramlik a fejbe, az arcizmokba, és ellazulnak.
0: It's beautiful.
1: Csodálatos.
0: It's also, you can make like pranam, or you can greet Mother Earth.
1: Végezhetsz egy pranamot, vagy üdvözölheted a földanyát.
0: Now two, slide your body slowly and bring the chin on the ground, chest on the ground, toes, knees, chest, hand and chin on the ground.
1: Az állak, a mellkas, a talajon vannak.
0: All the five parts of the body is touching.
1: A test mind az öt része leér.
0: Toes,
1: lábujjak,
0: knees,
1: térd,
0: chest,
1: mellkas,
0: hands,
1: kezek,
0: and chin.
1: És az áll.
0: And slowly raise your chest up and press your stomach down.
1: Lassan emeld fel a mellkasod és nyomd le a hasad.
0: And toes flat.
1: Lábujjakat pedig rakd le.
0: Beautiful.
1: Laposan.
0: Try to, without supporting too much hand, giving weight to the hand, more your back muscles pressing together near the shoulders.
1: Ne legyen túl sok súly a kezeden, hanem a
0: shoulder blades.
1: A lapockákon legyen a súly és a hátizmon.
0: It removes the stiffness from the shoulder muscles, back muscles, and also strengthens the all back muscles and removes the tensions.
1: Oldja a hátizmok és a vállizmok merevségét, és erősíti a hátizmokat, eltávolítja a feszültséget.
0: Influences our pancreas and solar plexus.
1: Jó a hasnyálmirigynek és a solar plexusnak.
0: Abdomen muscles.
1: Hasizmoknak.
0: As well as the chest.
1: A mellkasnak.
0: And chest muscles.
1: És a mellkasizmainak.
0: Looking up.
1: Nézz föl.
0: Which influences our thyroid.
1: Ez hat a pajzsmirigyre.
0: And strengthening the our throat muscles.
1: Erősíti a torokizmait.
0: Influencing also the alimentary channel.
1: És a nyelőcsőnek is jó.
0: When we eat, this all the alimentary channel keeps clean and circulation.
1: Tisztán tartja a nyelőcsövet és segíti a keringést.
0: Good for the heart.
1: Jó a szívnek.
0: Four.
1: Négy.
0: You have missed it.
2: You missed one.
0: Yes, you missed it one posture.
1: Kihagytatok egy pozíciót.
0: Head on the ground, knees on the ground,
1: fej a talajon, térdek a talajon,
0: and hands on the back.
1: Kezek pedig a háton.
0: So head, knees and toes on the ground.
1: Tehát a fej, a térdek és a lábujjak vannak a talajon.
0: This strengthens our neck muscles.
1: Ez erősíti a nyakizmokat.
0: And our the cervical muscles and bones.
1: A csuklyaizmokat.
0: It's good for the eye visions.
1: Jót tesz a szemnek, a látásnak.
0: It gives immense of circulation towards the brain.
1: Nagyon sok keringést ad az agynak.
0: Yes, it gives physical and mental balance abilities.
1: Fizikai és mentális egyensúlyt ad.
0: Five.
1: Öt.
0: Hands down.
1: Kezek le.
0: Six. Sumeru asana.
1: Hat. Sumeru.
0: Seven. One knee in the front.
1: Hét. Lépj előre az egyik lábbal.
0: Eight hands on the back.
1: Nyolc, kezek a háton.
0: Expand your chest.
1: Tágítsd ki a
0: mellkasod. Open your lungs more.
1: Nyisd ki még inkább a tüdőd.
0: Beautiful.
1: Csodálatos.
0: And which number I've forgotten?
1: És melyik szám elfelejtettem?
0: Nine.
1: Kilenc.
0: Oh, beautiful. Ten.
1: Tíz.
0: Eleven.
1: Tizenegy.
0: Twelve.
1: Tizenkettő.
0: Sometimes it can happen that people when comes too quickly up then falls down. Because of the circulation, therefore, this next posture between makes easy. Number.
1: Néha megtörténhet, hogy az ember, amikor túl gyorsan áll fel, akkor elszédül, mert a vérkeringés.
0: Support your hands on the knee.
1: Ezért jó ez a köztes helyzet. Támaszkodj meg a térdeden és nézz föl.
0: Thirteen.
1: Tizenhárom.
0: 14.
1: 14.
0: Support your knees with the hands. Good.
1: Támaszkodj meg a térdeden.
0: 15.
1: 15.
0: 16.
1: 16.
0: 17, hands on the back, 17, how beautiful.
1: Kezek a háton.
0: 18.
1: 18.
0: 19.
1: 19.
0: Number I missed. 20.
1: 20.
0: 21 22 22 23 23. Twenty-four. 24. 25.
1: 25.
0: 26.
1: 26.
0: And 28.
1: És 28.
0: And 30. Relax.
1: És 30. Lazíts.
0: Well, we got 9 postures more.
1: 9 új helyzet van.
0: In this to make more comfortable.
1: hogy még kényelmesebb legyen,
0: more effective,
1: még hatékonyabb,
0: and completed.
1: És teljes.
0: It's also a moon cycle.
1: Ez egy holdciklus.
0: Like from new moon to new moon.
1: Új holdtól új holdig.
0: Or full moon to full moon.
1: Vagy teli holdtól teli holdig.
0: Or dark moon to dark moon.
1: Vagy sötét holdtól sötét holdig.
0: Or one month complete.
1: Egy teljes hónap.
0: So this is a beautiful and it is a very comprehensive this posture.
1: Tehát ez csodálatos és nagyon érthető.
0: And completeness.
1: És teljes.
0: Five rounds morning.
1: Reggel 5 kör.
0: Five rounds noon time.
1: Délben 5 kör.
0: Instead of drinking coffee.
1: Kávéves helyett.
0: And 9 rounds, 10 or 5 rounds evening.
1: És 5 kör este.
0: It you will see. Make a research.
1: Látni fogod,
0: experiment on yourself. 5 rounds morning.
1: Reggel 5 kör.
0: 5 noon.
1: 5 délben.
0: And 5 evening.
1: 5 este.
0: And after 1 month.
1: És egy hónap után.
0: Let me know what changed in your body.
1: Mondjátok el, hogy mi változott a testeben.
0: Physical problems, mental problems.
1: Fizikai, mentális problémák.
0: Feeling of the wellness.
1: Mennyire érzed jól magad?
0: Harmony of body, mind and soul.
1: Test, az elme és a lélek harmóniája.
0: So, it's beautiful.
1: Ez csodálatos.
0: It gives persons a inner strength.
1: Belső erőt ad az embernek.
0: That one is inspired.
1: Az ember inspiráltá válik.
0: And when inspiration is there.
1: És ha megvan az inspiráció.
0: Then the willpower becomes strong.
1: Akkor erős lesz az akarat.
0: And when the willpower is strong, then the awareness awakes.
1: És ha erős az akarat, akkor fölébred az éberség.
0: Awareness is the supervisor.
1: Az éberség a felügyelő.
0: So the awareness instructs the body. And all the awareness will say, you need now to practice, you need to drink water, you need to eat, etc.
1: Az éberség utasítja a testet, hogy most gyakorolnod kell, most vizet kell innod, enned kell, és így tovább.
0: Otherwise, sometimes people are workaholic.
1: Különben az ember néha munkamániás.
0: And they work and work and forget eating.
1: Dolgoznak, dolgoznak, és elfelejtenek enni.
0: Because they are not anymore aware about body.
1: Mert már nem tudatosak a testük felé.
0: So the khatu pranam have a very positive effect on the body.
1: A katupranamnak nagyon pozitív hatása van a testre.
0: Physical, mental, social and spiritual.
1: Fizikai, mentális, társadalmi és spirituális.
0: Which brings the calmness and peace.
1: Nyugalmat és békét hoz.
0: Love and light.
1: Szeretetet és fény.
0: To understand oneself.
1: Megértsd saját magad.
0: So if you understand thyself, you understand the nature.
1: Ha érted saját magad, akkor érted a természetet.
0: You understand the people.
1: Érted az embereket.
0: And that's how we can lead a happy and relaxed and peaceful life.
1: És így lehet boldog, laza és békés életünk.
0: It blesses us with the good health.
1: Jó egészséggel áld meg.
0: So this is the khatu pranam.
1: Ez a khatu pranam.
0: So again.
1: Újra.
0: One.
1: Egy.
0: So it was wrong.
1: Rossz volt.
0: Hands down.
1: Tedd le a kezed.
0: It has to go at once.
1: Egyszerre kell mennie.
0: Because camera is coming. Okay? So everybody should go with the number immediately, okay?
1: Mindenki rögtön menjen, amikor mondom
0: a számot. And wait till the number is said.
1: És várjatok, amíg kimondom a számot.
0: One.
1: Egy.
0: Two.
1: Kettő.
0: Three.
1: Három.

0: 18. 19.
1: 19.
0: 20.
1: 20.
0: 21.
1: 21.
0: 22.
1: 22.
0: 23.
1: 23.
0: 24.
1: 24.
0: 25.
1: 25.
0: 26.
1: 26.
0: 27.
1: 27.
0: 28.
1: 28.
0: 30.
1: És 30.
0: Relax.
1: Lazíts.
0: Clear?
1: Világos.
0: Have you any question?
1: Van kérdésetek?
0: It's more comfortable, no?
1: Kényelmesebb így, ugye?
0: It's like when you

0: climbing on the staircase, and between there's a little two steps walking, makes a much different.
1: Olyan, mint amikor mész a lépcsőn, és az egyik lépcsőfok hiányzik.
0: So we have a little bit space between. We walk on the staircase, then few steps we go like this, and then we go up. But these few steps gives us again a kind of relaxation.
1: Olyan, mint amikor a lépcsőházban mész, és vannak a kis vízszintes részek, és a néhány lépés vízszintes alatt új erőt kapsz.
0: So everyone shall try to make again experiment, research of the Katupranam on yourself.
1: Mindenki végezzen kutatást a Katupranammal saját magán.
0: And we will make a nice chart from this.
1: És ebből csinálunk egy szép posztert.
0: So tomorrow morning, if the good weather, in a football place.
1: Holnap reggel, ha jó idő lesz a focipályán.
0: So, it is like this body postures. They are not only for body, but it is influencing our energy, whole body.
1: A testhelyzetek nem csak a testért vannak, hanem az egész test energiáját befolyásolják.
0: It is influencing our breath.
1: A légzést.
0: Regulates the breath.
1: Szabályozza a légzést.
0: Then influences very much on mental level.
1: A mentális szinten is szabályoz.
0: So it means it is makes the mind free of stress.
1: Stresszmentesíti az elmét. Feszültségmentesíti.
0: After when the mind is more calm, relaxed.
1: Amikor az elme lenyugszik, ellazul.
0: Then intellect functions properly.
1: Akkor az intellektus megfelelően működik.
0: When mental and intellectual are harmonized.
1: Amikor az elme és az intellektus harmóniában van.
0: Then we have harmony and good life.
1: Akkor harmonikus jó életünk van.
0: After that mental relaxation,
1: a mentális lazítás után,
0: develops the spirituality.
1: Fejlődik ki a spiritualitás.
0: Spirituality means that we call purities.
1: A spiritualitást tisztaságnak hívjuk.
0: Sattvic, organic, pure nourishment.
1: Sattvikus, tiszta biotáplálék.
0: Drink very clean, good water.
1: Igyel nagyon jó tiszta vizet.
0: More water than tea, coffee and juice.
1: Több vizet, mint kávét, teát és gyümölcslevet.
0: Tea, coffee and juices is a supplementary for the food.
1: A kávé, a tea és a gyümölcslé az étel kiegészítése.
0: Well, wash your laundry.
1: Most ki a ruhád.
0: And put 1 liter apricot juice.
1: És aztán önts bele 1 liter vadacklevet.
0: Or the cherry juice.
1: Vagy cseresznyelevet.
0: And see how clean is your dress.
1: És nézd meg, milyen szép tiszta a ruhád.
0: So, if we drink juice, it has different effect on the body and it is a supplement of our nourishment food.
1: Ha leveket iszol, annak más hatása van a testre, de olyan, mint az ételnek.
0: But the mental purification.
1: És a mentális tisztítás.
0: And more clean water.
1: Több tiszta vizet.
0: So it purifies the whole body.
1: Tisztítsd meg az egész tested.
0: After that, our thoughts.
1: Aztán a gondolataid.
0: Intellect, the buddhi.
1: Az intellektus, a buddhit.
0: That then harmonizing and controls everything.
1: És ez harmonizál és ellenőriz mindent.
0: So likewise, the Katupranam is very scientific.
1: Ugyanígy a Katupranam is nagyon tudományos.
0: And it's very good combination of all different postures.
1: A különböző helyzeteknek nagyon jó kombinációja.
0: So wish you all the best.
1: A legjobbakat kívánom.
0: And practice again something from Katupranam.
1: Újra gyakoroljunk Katupranamot.
0: And someone who understood should type 9.

0: भगवान की
1: जय।
0: गुड नून, गुड मॉर्निंग, वेलकम एवरीबॉडी, नाइस टू सी यू, ब्यूटीफुल डे, सनशाइन।
2: Jó napot, jó reggelt, mindenkit köszöntök, jó látni benneteket, süt a nap.
0: The message is coming from our Yoga and Daily Life retreat in the Vape Hungary.
2: Üzenetünk a joga mindennapi életben rendszer visszavonulásáról, Vape-ről Magyarországról jön.
0: In these 2 weeks we have very beautiful programs.
2: 2 hét alatt csodálatos programjaink lesznek.
0: The science of yoga, the science of Vedas, and the knowledge of the rishis of the India is unbelievable.
2: Yoga és a Védák tudománya, az indiai rishik tudása hihetetlen.
0: It is a science. It has been proved.
2: Ez egy bizonyított tudomány.
0: Unfortunately, this modern way of thinking, modern way of living, etc. is they have forgotten or they lost many things.
2: Sajnos a modern gondolkodás és életmód sok mindent elveszített.
0: We lost and we forgotten the traditions. That tradition means not only that how you are dressing or not dressing.
2: Elveszítettük és elfeledkeztünk a tradíciókról, amely nem az öltözködésünkre vonatkozik.
0: It's called ahar, vihar, achar and vichara. Ahar, the first is the nourishment.
2: Ez a négy, az áhár, a táplálék.
0: Vihar, where you are going, with whom you are.
2: Vihar, hova mész, kivel vagy.
0: And what kind of behavior you are doing.
2: És hogyan viselkedsz.

0: The message has come.
1: Az jött az üzenetben.
0: And this is who admired Beethoven.

0: valakinek nagyon tetszett.
1: Jo, but Acharya was chanting.
0: Acharya ji zengetett.
1: The people are listening all the world.
0: Az egész világon átnézték az emberek.
1: And so someone also sent me immediately message on my telephone.
0: Valaki küldött nekem egy üzenetet.
1: And he said,
0: azt írja,
1: yes, bolo. Say something.
0: Mondjad.

0: actually not only enjoyed, but we felt spiritual energy through these Vedic words.
1: Nem csak élveztük, hanem a spirituális energiát éreztük a védikus szavak által.
0: When you took everything in within you,
1: mindent befogadtál,
0: then you are in tantra samadhi.
1: Tantra samadhiban vagy.
0: And that is just like this.
1: Az ilyen.
0: Like a snake on the... And so, it was nice.
1: Szép volt.
0: So wish you all the best, Hari Om.
1: Legjobbakat kívánom, Hari Om.
0: Lunch and again, go to your programs.

0: half a minute.
1: Akár fél percre.
0: Even for few seconds.
1: Akár pár másodpercre.
0: But heart is doing its duty.
1: De a szív végzi a munkáját.
0: Similarly, if we think that today I will not practice.
1: Ugyanígy, ha azt gondoljuk, hogy ma nem gyakorolok.
0: I have somewhere to meet the friends, this and that.
1: Itt vagy ott barátokkal találkozom.
0: It's only one day, nothing.
1: Hát csak egy napról van szó, az semmi.
0: After 2 days, again something happens.
1: Két nap múlva megint történik valami.
0: So we don't practice again.
1: Megint nem gyakoroltunk.
0: So that means that not doing regular, we miss a lot.
1: A nem rendszerességgel sokat veszítünk.
0: And sometimes that mala breaks.
1: És néha ez a mála eltörik.
0: Because if you did not practice longer.
1: Mert sokáig nem gyakoroltad.
0: Practice is better, much more than only theory.
1: A gyakorlás sokkal jobb, mint csak az elmélet.
0: So we begin with great interest.
1: Nagy érdeklődéssel kezdjük.
0: Very curious.
1: Kíváncsian.
0: And we are very happy about it.
1: És nagyon örülünk neki.
0: But slowly, slowly it goes down.
1: Aztán lassan ez lemegy.
0: Some sits the front of the television.
1: Valaki a tévé előtt ül.
0: They will see more television than practicing.
1: Többet tévézik, mint gyakorol.
0: So it means you have lost your spiritual development.
1: Azt jelenti, hogy elveszítetted spirituális fejlődésedet.
0: Don't blame God.
1: Ne Istent hibáztasd.
0: Don't blame your teacher.
1: Ne az oktatódat hibáztasd.
0: And don't blame your Gurudev.
1: És ne Gurudevádat hibáztasd.
0: Then he said, oh, I have my guru there, but he doesn't help me, I'm ill.
1: Azt mondtad, hogy van guru devám, de...
0: You see, guru kripa and practicing, this together.
1: Tudod, a guru kripa és a te gyakorlásod, az a kettő számít együtt.
0: No one will give you without anything.
1: Senki nem fog neked adni a saját jelenléted nélkül.
0: We need that devotion.
1: Ez kell a te odaadásod.
0: We need that feelings.
1: A te érzelmed.
0: And our heart is all the time aware, should be aware about it.
1: A szívünk mindig legyen ennek tudatában.
0: So what our beloved Gurudev said.
1: Amit szeretett Gurudevánk mondott.
0: Svaso, svas apka sumiran. Svaso, svas apka. And then?
1: Hogy van tovább?
0: What is the next?
1: Hogy van tovább?
0: Eh? If you speak, then you speak loud.
1: Hangosan mond, ha mondod.
0: You see, someone remembers.
1: Tudod, valaki tudja.
0: Svaso, svaso, japka, sumira. Svaso, svas means as each breath, inhalation and exhalation.
1: Svaso, svas, minden be- és kilégzés.
0: Ascending and descending breath.
1: Emelkedés, süllyedő légzés, tudat.
0: While inhaling and while exhaling.
1: Míg belégzel és kilégzel.
0: Svaso, svas, inhalation and exhalation.
1: Be- és kilégzés.
0: Apka hi sumerana. O Mahaprabhuji, on my each and every breath,

0: मना सब खोयो रे कुसंगियों के संग. Oh my mind.
1: Oh elmém.
0: You lost everything.
1: Mindent elveszítettél.
0: With the kusanga.
1: Kusangban.
0: With the kusanga people.
1: Kusanga embereivel.
0: And the kusanga looks like sweet, good.
1: Kusanga édesnek, jónak tűnik.
0: Gossiping.
1: Van pletykálkodás.
0: Backbiting.
1: Hátba támadás.
0: And blackmailing.
1: Rossz indulatú beszéd.
0: And see the negative in others.
1: Másokban a negatív észrevétele.
0: That is a very sweet and very pleasant.
1: Ez édes és nagyon kellemes.
0: For the kusangi.
1: A kusangik számára.
0: But satsangi immediately will purify everything.
1: De a satsangi azonnal megtisztít mindent.
0: And said, stop.
1: És azt mondja, hogy álljatok
0: le. Let's have a satsang.
1: És tartsunk satsangot.
0: So satsang is like a bunch of energy.
1: Satsang energiaköteg.
0: Lucky are they, at least once a week.
1: Szerencsések azok, akik egy héten legalább egyszer.
0: Mana sab khoyo re kusangiyo ke sang. Gyan dhyan bhakti sab khoi aur chal rayo ku dhang. Gyana dhyana bhakti, everything you lost.
1: Gyanat, a gyanat és a baktit, mindet elveszítetted.
0: Chal rayo ku dhang, and now you are walking in not in good way.
1: És most nem jó irányban jársz.
0: Your behavior is not good way.
1: Nem jó a viselkedésed így.
0: You know the horse needs always training.
1: Tudod, a lónak állandóan képzés kell.
0: The which walk the horse should have.
1: Hogy hogyan járjon.
0: Everything all remains in the training.
1: Minden a képzésen múlik.
0: Otherwise you lose it everything.
1: Különben mindent elveszítesz.
0: So the satsang is ocean of the nectar.
1: A satsang a nektár óceánja.
0: We are bathing in that.
1: Ebben fürdünk.
0: And that purifying the negative energy.
1: Ez megtisztítja a negatív energiákat.
0: So if you don't go to the satsang,
1: ha nem jársz satsangra,
0: may you can meditate.
1: Akkor meditálhatsz.
0: Time to time, sometimes.
1: Időről időre, néha.
0: And you know, we have such a beautiful that kriya.
1: És van ez a csodálatos kriyánk,
0: which has to be practiced.
1: Amit gyakorolni kell.
0: There is a guru kripa.
1: Abban van a guru kripa.
0: If you practice just and you have no devotion,
1: ha gyakorlod, de nincs
0: and no satsang and sadhana,
1: és nem jársz satsangra, és nem
0: your kriya also will not function.
1: A kriyát sem fog működni.
0: When you get kriya,
1: amikor kapsz kriyát,
0: how much I explained you?
1: Hogy elmagyaráztam
0: neked? How many rules we give?
1: Mennyi szabályt fűztem
0: hozzá? And how many times you promised?
1: Hányszor megígérted?
0: And where is that?
1: És az hol van?
0: So that is, no one is to be blamed.
1: Senkire ne kend rá, ne hibáztasd.
0: It's own mistake.
1: Ez a saját hibád.
0: So continuity is that. It's step by step.
1: Folytonosság a lényeg, lépésről lépésre.
0: Day by day.
1: Napról napra.
0: Stone by stone.
1: Körről körre.
0: That's it.
1: Ez az.
0: So, in that way,
1: ezen a módon,
0: in the whole world,
1: az egész világon,
0: yoga in daily life is practiced.
1: A yoga mindennapi életben rendszer gyakorolja.
0: And is practiced in millions of people.
1: Milliónyi ember.
0: And must not be that always they are here.
1: Nem kell állandóan jelen lenniük.
0: They practice alone their home.
1: Otthon gyakorolnak.
0: They teach further.
1: Oktatják.
0: This is like a huge banyan tree.
1: Ez egy hatalmas banyanfa.
0: And branches have covered the whole globe.
1: És az ágai befették az egész földet.
0: And they are having benefit.
1: És ők előnyt szereznek általa.
0: Of physical, mental, social, spiritual development
1: physical
0: through yoga in daily life.
1: Physical, mental.

0: We found our roots of our spirituality.
1: Szerencsések vagyunk, hogy van hova tartozásunk, és megtaláltunk spiritualitásunk gyökereit.
0: And that is the Siddhapitha.
1: És ez a Siddhapitha.
0: And now I brought this Siddhapitha in Rajasthan.
1: És elvittem a Siddhapithát most Rajasthanba.
0: And we are preparing beautiful ashram, Newmore.
1: És csodálatos új ashram épül ott.
0: So you will say Swamiji is only building ashrams.
1: Azt mondjátok most, hogy Swamiji állandóan ashramokat épít.
0: It's better to build the ashram than the slaughterhouse.
1: Sokkal jobb ashramot építeni, mint vágóhidat.
0: And so, Holy Gurujis, you should write something about Holy Guruji.
1: Holy Gurujiról írnotok kellene valamit.
0: And we will acknowledge in next conference.
1: A következő konferencián ezt elismerjük.
0: And I'm trying to make a award for that, who is the best writer,
1: a legjobb,
0: who writes about Guruji.
1: A legjobb írónak, aki Holy Gurujiről ír, díjat fogok adni.
0: That one will be who will get that kind of the award.
1: Tehát valamilyen díjat fog kapni.
0: It's Guruji's teaching. It's not me who is talking, it's Guruji talking within me.
1: Guruji tanítása, nem én beszélek, Guruji beszél bennem.
0: And so I feel that if not complete, then at least 1% I can share my devotion to the whole world who was my Gurudev.
1: És hogyha nem is teljesen, de legalább az odaadásom 1%-át meg tudom osztani a világgal, hogy ki volt az én Gurudévám.
0: It is disciple's main duty.
1: Ez a tanítvány fő kötelessége.
0: As much as you develop the devotion, that much you far you go towards the spirituality and to higher consciousness.
1: Minél nagyobb a spiritualitásod, annál inkább mész a felsőbb tudat irányába.
0: And as less you have bhakti, and you become less and less, is again that lamp is going to finish.
1: Tehát minél nagyobb az odaadásod, annál inkább mész a spiritualitás irányába, és minél kisebb a bhaktid, annál kisebb lesz a földterületed.
0: And so, how one feels in the on heart.
1: Hogy érzed magad a saját szívedben?
0: It is said, lagi, lagi, sab kohi kahe, lagi nahi ligar, lagi jiske aise lag gai, ho gai aram paar. Everybody said, oh, I was hurt. Oh, I was hurt by arrow.
1: Mindenki azt mondja, hogy megsértett egy nyíl.
0: But that was hurt by that one arrow, which went through heart to outside, through the hearts.
1: Akit úgy sértett meg a nyíl, hogy keresztül ment a szívem.
0: So that devotion penetrates through the hearts.
1: Úgy kell érezni, hogy az odaadás áthatol az egész szívem.
0: What a devotion.
1: Micsoda odaadás.
0: When Gurudev's darshan,
1: Gurudev a darshan,
0: or Gurudev comes,
1: mikor eljön
0: each
1: Gurudev.
0: And every cells of the body is happy.
1: Minden testi sejtünk boldog.
0: Recharging beautiful energy.
1: Csodás energiával töltődik fel újra.
0: Everything is vibrating.
1: Minden vibrál.
0: So this bhajan we know from Lala Nanji.
1: Ismerjük ezt a bhajant Lala Nanjitól.
0: Suno saki satguru ghar aaya
2: kali kali harashavata he.
0: Hey, this dalak is, you have to tight it, it's not good. You sing, yeah.
2: Sri Dipnarayan Bhagavan ki jai, Sri Lala Nanji Maharaja ki jai, Swami Maheshwaranandji Vishwa

0: Narayan Bhagavan ki Swami Lala Nanda Gurudeva ki Swami Maheshwaranandji Vishwa Gurudeva ki.
1: And so Mahaprabhuji said itself, let's go to the Satyaloka.
2: Mahaprabhuji maga mondta, hogy menjünk a Satyaloka.
1: Let's go and get the nectar.
2: Menjünk és kapjuk meg a nektárt.
1: We are all follow the words of Mahaprabhuji.
2: Mi mindannyian Mahaprabhuji szavait.
1: We follow the Holy Guruji's words and bhajans and everything.
2: Követjük és Holy Guruji bhajanjait és szavait.
1: Try to write one bhajan yourself.
2: Próbálj te bhajant írni.
1: Yes. I will be very happy.
2: Nagyon boldog leszek.
1: To sing your bhajan.
2: Hogy elénekelhetem a bhajanodat.
1: Yes, so let's sing again next bhajan.
2: Énekeljünk még egy bhajan.
1: Dr. Shanti will sing, okay? She likes this her bhajan. And this is Chakle na musafir gund. Yes, the Shanti's favorite bhajan. So, we will see first this bhajan.
2: Elénekeljük ezt a bhajan.
1: So, my dear, we are at the time of the Christmas.
2: Kedveseim, a karácsonyi időszakát éljük.
1: And in the whole world, people remember the Jesus birth.
2: Az egész világon az emberek Jézus születésére emlékeznek.
1: You know all more than myself.
2: Ti erről többet tudtok, mint én.
1: Because you got teachings about Jesus.
2: Mert megkaptátok Jézusról szóló tanításokat.
1: And now is the time of the Christmas.
2: És most karácsony ideje van.
1: This is the forgiveness.
2: Ez a megbocsátás.
1: It is a time for forgiveness.

0: A megbocsátás ideje.
1: And time for understanding.
0: Megértés ideje.
1: A time for giving.
0: Az adás ideje.
1: And time for hugging.
0: És az ölelkezés ideje.
1: Not physically.
0: Nem fizikailag.
1: But mentally.
0: Mentálisan.
1: You see, there was one man.
0: Volt egy férfi.
1: Always he was hugging me so strong.
0: Aki állandóan úgy megszorongatott engem.
1: He was strong.
0: Egy erős férfi volt.
1: So he hugged me and lifted me up.
0: Áttölelt és még fel is emelt hozzá.
1: And after slowly my stomach was little getting bigger.
0: És ahogy egy kicsit növekedett a hasam.
1: So, but with love, with respect.
0: De hát szeretettel, tiszteletből csinálta.
1: And he was a very loyal disciple.
0: Nagyon hűséges tanítvány volt.
1: And he was living in Linz.
0: Linzben élt.
1: Then came to Carrington.
0: És átjött Karintiába.
1: And he unfortunately died from the heart attack.
0: Sajnos szívinfarktusban.
1: But his whole family is very devoted, very loving family.
0: És az egész családja nagyon odaadó.
1: So whenever I come, he come and he was take me and look all the way up.
0: Amikor oda mentem, amikor mindig átölelt, felemelt.
1: So when I came close to him, I inhaled.
0: És amikor közelítettem hozzá, belélegeztem.
1: So I will be little lighter.
0: Hogy egy kicsit könnyebb legyek.
1: So this is the culture.
0: Ez a kultúra.
1: The Jesus time now.
0: Tehát ez Jézus ideje.
1: Forgiveness.
0: A megbocsátásé.
1: Can you forgive something?
0: Meg tudsz bocsájtani valamit?
1: Try.
0: Próbáld meg.
1: If you forgive all negative things.
0: Ha minden negatív dolgot megbocsájtasz.
1: And bring up the positive things.
0: És felhozod a pozitívokat.
1: All this winter depression.
0: Ez az egész téli depresszió.
1: And this all other kind of depression will go away.
0: És minden más depresszió elmúlik.
1: It is a practice.
0: Gyakorolni kell.
1: So forgiveness.
0: A megbocsájtás.
1: Mercy.
0: A könyörület.
1: Blessings.
0: Áldás.
1: Kindness.
0: Jóság.
1: Giving.
0: Adás.
1: Forgiveness.
0: Megbocsájtás.
1: Etc.
0: És itt tovább.
1: It's a time for this. This is a culture.
0: Ez ennek az ideje, ez
1: it's
0: a kultúra.
1: It's a beautiful culture.
0: Csodás kultúra.
1: But we forgotten.
0: De elfelejtettük.
1: So let's go there, Mahaprabhuji said.
0: Mahaprabhuji azt mondta, menjünk oda.
1: Have a test. When once you test that nectar, nothing is tasteful in the world.
0: Ízled meg, ha egyszer megízled ezt a nektárt, semminek nem lesz íze.
1: And that is the nectar of the supreme, the spiritual, the God.
0: A világban ez a legfelsőbb, a spiritualitás Istennek tárja.
1: Otherwise, you will try it for a while.
0: Különben próbálkozhatsz egy darabig.
1: But you can't achieve that nectar.
0: Csak azt a nektárt nem éred el.
1: Then what you say it, like a fox, the grapes are
0: sour.
1: Too sour.
0: Olyan leszel, mint a róka, aki azt mondja, hogy savanyú a szőlő.
1: But there's a person tall.
0: De van egy magas ember.
1: Like our Satyanarayan.
0: Mint a mi Satyanarayan.
1: Lakshminarayan. They are very tall.
0: Ők magasak.
1: And they take the grapes.
0: És fölnyúlnak a szőlőjét.
1: And it's so sweet.
0: És olyan édes.
1: Then fox said, can I test?
0: Azt mondja a róka, hogy én is megkóstolhatom.
1: Said, no.
0: És azt mondják, hogy nem.
1: You have to catch yourself.
0: Szedd le magadnak.
1: So, csak le na musafir gundagali. Dr. Sansan.
2: Csak le na musafir gundagiri.
3: Oh, my harmonium.
1: Don't worry, it will come.

0: Shalak Puri Jisida Pit Parampara Ki Jai Vishwa Guru Mamandaleshwa Paramhan Swami Maheshwaranandji Guru Deva Ki Jai Shri Mangilalji Maharaj Ki Jai
1: Swami Shanti Ji Ki Jai. Yes, so more or less we are today here for this satsang, as well as we take the opportunity today to remember and worship the incarnation of the Jesus.
2: Többé kevésbé ma a szatszangért vagyunk itt, és Jézus inkarnációjának a megemlékezése miatt.
1: So, I can't sing, I don't know the bhajan about Jesus.
2: Nem tudok Jézusról szóló bhajanokat, nem tudok ilyeneket énekelni.
1: But you should sing at least from 3-4 countries language.
2: De legalább 3-4 ország nyelvén énekeljünk ilyeneket.
1: So, I pray to Mahaprabhuji for his divine blessing.
2: Mahaprabhujihoz imádkozom isteni áldásáért.
1: And also to Jesus.
2: És Jézushoz is.
1: To bless all of us.
2: Áldjanak meg bennünket.
1: For peace, harmony and good health.
2: Békével, harmóniával és jó egészséggel.
1: We pray for the world peace.
2: És imádkozzunk a világ békéért.
1: We pray for the forgiveness.
2: Imádkozzunk a megbocsátásért.
1: And forgive all our mistakes.
2: Hogy bocsássák meg minden hibánkat.
1: We pray to Thee, O Supreme One.
2: Hozzád imádkozunk legfelsőbb.
1: And with this, now our webcast we finished.
2: Ezzel fejezzük be a webcastunkat.
1: It will be tomorrow morning, about 9:30.
2: Holnap 9:30 körül lesz megint webcast.
1: And now we will have some for Christmas, something for children, some chocolate we have.
2: És a gyermekeknek van valami csokoládé karácsonyra.
1: At home, children have so many toys.
2: Otthon a gyerekek annyi játékot kapnak.
1: The rooms are full.
2: Tele vannak a szobák.
1: There is no place for anything.
2: Semmi nem fér be.
1: There are so many what we call the dust fine collector.
2: Annyi porfogó van.
1: So many toys in the dust collector.
2: Annyi játék a porfogóban.
1: But the chocolate doesn't remain long.
2: De a csoki az viszont nem áll el sokáig.
1: So, all the best and wish you also, all dear ones, Merry Christmas.
2: A legjobbakat és kedveseim boldog karácsonyt kívánok.
1: And happy, prosperous, peaceful, healthy New Year.
2: Boldog békés, bőséges új évet.
1: Om sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pasyantu, ma kaccha dukkha bhag bhavet. Om shanti shanti Shanti. Sridhip Nayan Bhagwan. Devadidev Deveshwar Mahadev. Satguru Swami Madhvananji Bhagwan. Satya Sanatan Dharma. Om Shanti.